0: Az egyikben egy van, a másikban is egy van.
1: Nagyon ügyes vagy. Lehet, hogy a bal kezembe. Nézzük, hogy másképp hogyan tudnád csoportosítani. Nórika?
2: Az egyikben kettő, a másikban nulla.
1: Jó, a bal kezemben van kettő, a jobbben nulla. Tudjuk-e még másképp, Röné?
3: A jobb kezemben kettő, a bal kezemben nulla.
1: Nagyon ügyes vagy, a jobb kezemben kettő, és a bal kezemben nulla.
4: Három.